ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. No!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
4: Kattanj ránk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Ez a Super DJ Rádió.
5: Hi, we're Clean Bandit.
4: Ez a Super DJ Rádió.
6: I'm David Guetta.
4: Ez a Super DJ Rádió.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
7: Párnánk puha, ágyunk öle lányarunk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Touch. You. Right now.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Reggel!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: All aboard! The Night Train!

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: All right, your club has, here we go.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hello my friends!
1: Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hello my friends!
3: Hát egy csodálatosan szép délutánt kívánok.

Itt a Super DJ Rádióban. Érezzétek jól magatokat. Kellemes lazulást ebben az enyhén melegben. És már nagyon sokan itt vannak velem, a Viberen is itt van az Izsa család, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Csodásan szép délutánt kívánnak mindenkinek, és itt van Csörgös Zsolt, Zsolca is. Szép napot néked is, ébesztő beállítva 3 órára. Hát igen, korán kell aranyat lel, itt van velünk Mazsi is. Szép délután és szuper adást kívánunk neked, Kukori bácsi, és sok fület. Itt vannak a kedves barátaim, itt van Robi barátom, kedves párja, Ildikó, aki hajas, Ugicám, néked is jó zenehallgatást kívánok, és gyógyuljatok mi hamarabb, kedves barátaim. És itt van Laci bácsi, aki meleg szemítset csinál tegnap, a másikat elfelejtettem, de majd a többit szóban.

rizsa volt, ahogy kedves svéd barátom mondaná, és volt tengeri herkentyő, mármint halacska rántva, meg természetesen csirkecici, és jó kis kovászos uborka hozzá, jól behűtve.

És rengetegen érkeztetek ismét a Viberre, itt van Csillagotto DJ Obi. Üdvözlök mindenkit a Vajdaságból, Bajmokról, és téged is, Kukori bácsi, köszönöm szépen, kellemes lazulást, és hát itt van a kedves fejhallgatós, napszöveges, aki csodás délutánt kíván minden szupernek, mi is ezt kívánjuk néked, és hát... rengetegen itt vagytok, és itt van Bagyesz is a hegesztők,

Persze csorvásról van, vagy ezt remélem nem dolgozol már annyit, és egy kicsikét lazulsz a jobbnál jobb zenékre, és meglepő mondom, most egy ilyen kis mulatságos dal következik majd a kis promó után. Az irigyes hónai mirigyes következik itt a Super DJ rádióban egy kis

Hát igen, igen, kedves bagyesz, ha kedves anyu kiadta a munkát, akkor az csinálnyik ő! Kellemes köszörülést!

0: Laci bácsi. Hát az igazság, hogy azon merengtem a matracon a medencébe. Egy kicsikét ejtőztem, mert hát nem sokára menni kell majd dolgozni. És az élet különböző menetén töltem az búrámat. És hát érdekes ötletek jutottak a fejembe.
1: Hogy. Kamerás mobil. Na, iszol? Viszkit? Hülye vagy? Két sör lesz.
2: Én vagyok itt, el a numer a király. Numer a király. Numer a király. Húzz el.
0: Mondjuk azon, hogy ilyenkor már nekiállnak-e karbantartani a hóekéket, hát ezzel is törtem a fejemet. Na jó, menjünk tovább a No Mercy-vel itt a Super DJ Rádióban. Kellemes ejtődés mindenkinek, remélem a kellemes hűsben. Jó zene hallgatással töltitek a hátra levő

Ez jó kérdés, Laci bácsi, erre nem tudok mit válaszolni, csak arra tudok válaszolni, hogy olyan bátor vagy, hogy nekiálltál kukoricát főzni. Hát igen, igen, ebben a melegben még főzöl is, hát gratulálok, de biztos finom lesz. Remélem nem az a rágós fajta, hanem a csemege. Kukorica!

de aranyos Izsa István azt írja, megérkeztél kedves Kukori bácsi, és már jobban esik a jó hideg sör. Hát kedves egészségedre, és persze mindenkinek, aki valamit kortyolgat, iszik, egészségetekre.

is ez az adás nem jöhetett volna létre, hogyha Laci bácsi nem jön és nem segít gyorsan rajtam, ugyanis a diófa ága rázuhant a vezetékre, az internetes vezetékre, és elég vészes volt a helyzet, de Laci bácsi jött és segített és megoldotta. Köszönjük, Laci bácsi! És már is következik a Zorál, ismét hazai vizekre elvezünk, mert hát már emelkedik a vízszint, ha minden igaz.

Jóta meg Bóbiskol most kelt föl nem rég, és akkor most megy, eszik egy kis dinnyét, és utána kávézik. Ez jó összeállítás, a hideg után jön a meleg. Ügyes vagy, egészségedre!

Hát igen, ez jó válasz volt, kedves Otto. Hát igen, mi volt? Hát jött a nyuszi és hozta az ajándékokat. Ez csak azért volt, mert hóekét mondtam. Jó van, Otto, rendben.

Van Rabbit megremixelte Gloria Gaynor-t itt a Super DJ Rádióban. De persze, ha beérkezik a négyes vágányra.

Kedves Laci bácsi, ezt zenén neki, de kedves Encsike. Laci bácsinak üzenem, hogy puszcsika neki is egy nagy-nagy virtuális ölés, ami segített helyreállítani a wifi-t, és nem maradt a Baromfi udvar hangos kukorékelás nélkül ma délután. Köszönjük, hát Laci bácsi, azért ez nem semmi. Köszönjük szépen!

És beszéltem a haverommal, azt mondja, hogy még tesz egy lapáttal a tűzre, hogy holnap is jól érezzük magunkat, és a további folyamatban. Szóval öltözzetek, vagy vetkőzzetek rétegesen, mert a meleg marad. És hát igen, Laci bácsi azt üzeni, hogy ezt mindent értem, és a Super DJ rádióért tette, hogy ne maradjunk zene nélkül. Köszönjük szépen!

És akkor egy kis promó után megyünk tovább a Honey Beast és Daniel Figegő előadásával.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Ja, és képzeljétek, Laci bácsi mondta, hogy hogyan fedeztem fel azt, hogy a diófa ága, hát így, mint említettem, hogy feküdtem a matracon a medencébe, és ilyenkor elmélkedek a világ dolgain, és hát közben nézelődök is, és láttam, hogy furcsán áll az ág, és hoppá-hoppá, jaj-jaj-jaj! És hát ezt is így vettem észre, áll a jó égnek, de szerencsére nincsen semmi probléma, minden megoldódott, happy birthday!

És remélem, aki finom hideg görög dinnyét eszik, az kellemesen fogyasztja. Fogyasszátok egészséggel. Hát azt hiszem, nekem is van a hűtőbe, de majd megnézem adás után.

mondjuk ez nem számít, hogy nem görög dinnye, mert tegnap is néztem valami bűnügyies filmet este, és úgy megkívántam a kovászos uborkát. Hát befalatoztam egyet kellemes hidegen, de jól esett.

És megmondom őszintén, hogy azért szoktam így csinálni a műsoridőmet, hogy 17 órától 19 óráig, és 20 órakor jön a következő műsorvezető, mert biztos vagyok benne, hogy arra az egy órára is be fog ugrani valaki, mint ahogy most is tette kedves barátom DJ Simon, szóval nem lesztek műsorvezető nélkül, mert 19 óráig vagyok én, 19 órától DJ Simon, ami még Jakab szállásról kimaradt, és 20 órától pedig Zsolti érkezik hozzátok remek műsorával. A következő dalt pedig azért tettem be, mert hát még Józsi nem volt itt, a kedves József barátom. Kovács Katitól lesz a Józsi, hol vagy? De már megvan.

hát hol lett volna Józsi, hát bowlingozott, hát azért raboltam el a kedves pályát egy kicsikét táncolni, ugye? Jaj, de jó is volt, ugye?

kedves Bazsi, neked is jó fülelést kívánok, érezd jó magadat a Super DJ Rádióval! Megjött, jó, Jeff!

Szevasz, Kolozsimi! Helali Kukori bácsi, szép kedd délutánt mindenkinek! Józsi már előkerült, ne törődj bele! Most jöjjön a Gombidez Band és Ian Colin!

Ez pedig már az ISMC. Easy to remember.

És már itt van a Robi Szlovákiából, és akkor írja, hogy a gyermekkori kedvenc kajám luxus kivitelben, és szerintem zsíros kenyér van rajta, paprika, és mellette meg ott a paradájszom, hát igen, igen, és hát egy jacuzzi szélé van megterítve, amin éppen pezseg a víz. Hát kedves egészségedre, de mielőtt bemész, szerintem addig edd meg. Egészségedre, Robi Szlovákiából.

Bizony, bizony, jó kis zsíros kenyér, az mindenne is finom, jó kis lilahagymával megsózva enyém. Jaj, hát az bármivel is, vagy piros aranyjal. Hát igen, igen. Azért a luxus az megy, látom. És nem sokára megyünk tovább a Happy Gang-el, itt a Super DJ Rádióban. Kedves hallgatóim, remélem már kellemesen ejtőzve, pihengetve hallgatjátok a jobbnál jobb zenéket. Kellemes fülelést mindenkinek, szuperek!

Nagyon szívesen, kedves Mihálovics Ildi, én köszönöm, hogy táncolhattam veled, és örülök, hogyha visszahoztam a fiatalságodat, ami nem most, vagyis hát mostanában volt, mert hát még nagyon fiatal vagy. Nagyon szépen köszönöm az csodálatos hétvégét, ez fantasztikus volt. Én nagyon élveztem, hogy ott voltatok, bízom benne, hogy ti is jól éreztétek magatokat, kedves szuperek! És már is megyünk tovább egy nagyon-nagyon régi dallal, hisz emlékeket ébresztünk. Szóljon az Illés zenekar! Ó, kisleány!

Hát igen, igen, ez volt az Illés együttes, és már is megyünk tovább Rebilt Remixével, itt a Super DJ Rádióban. És hát, ha még láttátok volna, hogy Kukori bácsi még limbózott is Jakab szálláson, és persze, hogy átment a léc alatt, ugye, ugye? Erről szerintem még valaki videót is készített. Bizony, majd előkerítem.

közénk Vibere, Rumi György, üdv kukoribás szarvas is jelen, nyitott fülek és sörök társaságában hallgatunk ebben a melegben. Hát kedves Rumi György és társai, kellemes fülelést kívánok, érezzétek jól magatokat, és hűsöljetek, és hallgassátok a jobbnál jobb zenéket.

Kedves József, egészségedre, mint írod a nap fénypontja, akkor nem volt jó talán a napod, nehogy azt mondta, hogy igen. Biztos jó napod volt, csak hát meleg van, de hát ez mindenhol. Kellemes sejtőzést és egészségedre. És azért vad, be őszintén, hogy mikor bemegy a medencébe, ugye milyen érdekes ötletek jutnak a fejedbe, és mikor bemegy a medencébe, ugye milyen érdekes ötletek jutnak a fejedbe, és nagyon jól el lehet gondolkodni, pláne én, mikor a

felejtjétek, hogy a Super DJ Rádiónak van Viber száma is. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz szereti. 0670 45 95 995. Hát nyugodtan tájékoztassátok és dubcsizzatok vele. Már így írás benne. És már is hazajövünk, szóljon a Hooligans!

És most a következő dalra, igen, helyezzétek magatokat kényelembe. Az Eagles következik, és a Hotel California.

Neked is csókolom, kedves szabados Melinda, remélem gyógyulgatsz és jobban vagy már. Kellemes fülelést kívánok, szép kora estét és jó fülelést. Köszönöm, hogy itt vagy.

Kedves szuperek, hát remélem ti is izzadtok, mint a műsorvezető. Hát akkor gyerünk, pörögünk fel, szóljon a Hooked Feeling Inza előadásában, itt a Super DJ Rádióban. Hát gyerünk, fiatalok!

És már is megérkezett a Viberre, kedves Bazsi! Szia, Kukori bácsi, most értem haza, de már itt is vagyok! Sziasztok, hallgatótársak! Nyomd meg a végét, főnök! Hát igyekszem, igyekszem! Szervusz, Bazsi! Nagy ölelésem!

És emlékeztek még Kylie Minogue-ra? Hát az ő dala következik, I should be so lucky. A Rabbit Remixben, itt a Super DJ Rádióban. És hát kedves Isa István, kedves egészségetekre, és nagyon jó csobbanást kívánok. Csak vigyázzatok a tepsi épségére, csak óvatosan. Ne felhevült testtel ugorjatok bele a vízbe.

Laci bácsi, vigyázz, mert indul a konkurencia, már Zsoca is kukoricát főz. Egészségetekre, csak tepsépségre vigyázni. És hát igen, igen, kedves József, a szárazság, ez mindenhol így van. Nálam is, ahol volt a szép zöld gyep, ott már csak kiszáradt. De úgy, ahogy írod, a gaz az meg olyan szépen zöldel, hogy az valami fantörpikus. Hihetetlen ez a természet, de hát ilyen az élet, babocsai néni.

Zsóca azt üzeni, Laci bácsi, húzzá bele, mert neki már megfőtt a kukorica. Most kedves hallgatóim, ismét hazai vizekre ebezünk, szóljanak Robin Hood és a

gondolsz velem? Nem csak az üveghegyen túl. És már is ismét külföldre megyünk, szóljon a Highlander.

Az így a család pedig a víztározónál is hallgatja a Super DJ Rádiót. Hát tegyétek ti is azt, és aki még nem teszi, hát tegye.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Ismárj szól Pitbull! Hey baby!

akkor József mindjárt énekeli, írdinek, hogy hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Mert bizony emlékeket ébresztünk, ez a Super DJ Rádió.

Hát kedves hallgatóim, ezután már csak a búcsúrodalom következik. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr. Legyen továbbra is szép a napotok, a hetetek. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Bízom benne, hogy egy kicsikét sikerült szórakoztatnotok benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hát a búcsúdalom a szokásos Daniel Figelgőtől. Elmegyek. De ti nem menjetek sehova, hisz DJ Simon érkezik hozzátok 19 órától, 20 órától pedig Zsolti. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és csodálatosan szép estét. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Most jön a yeah.
0: Yeah.
1: Vagy yeah. Hát akkor csoda szép délutánt, vagy estét, bocsánat, kívánok itt mindenkinek a Super DJ Rádion. Ez itt egy beugrós adás, ilyen liktömő, lehet azt mondani, hogy egy órás liktömő lesz tőlem, nektek, egy ilyen kis beugrós private night. És azt írtam, hogy a hirdetésben azt írtam, hogy keresek olyan, hogy, ja nem, az, ez egy másik hirdetés. Szóval azt írtam a hirdetésben, hogy ez ilyen kis, ami kimaradt ugye megint a jakabszállási buliból, lehet ezt mondani, hogy hülye hangzik persze. Úgyhogy arra gondoltam, hogy itt van ez az egy óra. Most elég jó, bele fogok lógni a zsortiba, de van ez így. Szóval, hogy gondoltam, van egy óra, és akkor beugrok, és akkor olyan zenéket fogok játszani nektek, amit ott is leszerettem volna esetleg valamikor. Persze, az legalább egy hetesnek kellett volna lenni a bulinak. Arra gondoltam, hogy hozok nektek egy kis ilyen bombom, nagyon gyors zenéket. Na figyelj, kezdünk egy 1994-es zenével, aminek persze a feldolgozása lesz. Itt van mindjárt egyből az R&B, 1994, egy hard trance, vagy éppen happy hardcore-nak nevezett, vagy csúfolták igazából az R&B Redemption-t, és hát itt van belőle egy 2000-es verzió, pontosan 2002-es elvileg. Aztán lehet, hogy 2022-es, nem igazán tudtam rájönni, hogy most ez melyik remixe a Redemption-nek, de kezdjünk ezzel, adjuk meg a módját, azt mondom, egy R&B-vel, és nem ez az egyetlen, ami lesz, ebbe az egy órába lesz még egy is, kis valami hasonló bumbum. Fincsi zenék. Én Kukori bácsinak szeretném megköszönni ezt a csodálatos két órát. Szokta mondani az öreg, hogy más vizekre elvezünk. Hát ezzel a zenékkel teljesen más vizekre elvezünk. Plusz 30-zünk. Plusz 36, 70, 45, 95, 995, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem is.

Ja, annyira nem szeretnék beledumálni ebbe az egy órába, de nem baj, itt van velünk Encsike, azt mondja, hogy szia Tomika, kihagyjuk amit írt, azt mondja Ali, az DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok, Encsike jelenléti, pipa, igen, az egy órára, és örülök, hogy jöttél, csoda szép estét, kívánok neked is minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak jó kagylózást, neked pedig jó adást, és sok-sok kagylózó füleskét, puszika Encsike, hello Encsi, jó kagylózást neked is, kiszáradt a miszok. Könyv. Na, azt mondja, hogy itt van elő Kolozsimi. Azt írja nekem, szép estét, dümölgetőse, Tomi. Hát reméljük, az lesz. Itt van velük Mazsi is. Hello. Jó adást kívánok neked, DJ Simon. Köszönöm szépen, Mazsi. Neked meg jó kagylózást, a maradsz. Mihalom is József is azt írja nekem, szia Simon, R&B az egyik kedvencem. Azon korból. Hát még nekem, imádom őket. Ezért is lesz még egy is, az biztos. Itt van velünk az Isa család. Gyönyörű szép estét kívánok neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Nagyon örülünk neked és szuper meglepinek. És a szuper meglepinek, bocsánat, oh yeah. És ezt nézd, ez is, oh yeah, csobbanás van. Hát jó van, nálatok van víz, mondjuk nálunk is majd. Holnaptól esőt mond, úgyhogy... A medencében... Nagyon szép képek, köszönöm szépen István, itt van velünk Bazsi is. Szia, szia, Tomi, szép estét neked és mindenki másnak. Igaz, még füstöl a fülem, de majd elalszik. Nyomjuk, ja, szépen szól, köszönöm szépen, Bazsikám. Itt van velünk Kati is, ha jól tudom, Szijjágyi Jánosné. De örülök neked, Simon, ennyit kaptam. Meg az ugráló mókusokat, vagyis mókus, bocsánat. Hát, szia! Jó kagylózást neked is!

Itt van velünk Győri Zoltán, azt írja, szép estét kívánok így. Este felé jó munkát kívánok, Győri Zoltán vagyok, János Halmáról. A jó kis R&B zene, így van, Rolf Meyer Boden, a rövidítés. Végigpopázom most már, akárhogyan is van.

Itt van velünk az én kedvenc figurám, a pálcika ember, a szia DJ Simon, hatalmas, lazuló, szuper adit. Köszönöm szépen, megpróbálok egy lazítani, mert elkirázom a kezem, a lábam, nem jön össze. Mindegy, feszülünk tovább. Oh, yeah, itt a szuperen. Hello, Robi, jó kajlózást neked is. Itt van velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom. Hello DJ Simon, hello kedves barátom. Itt vagyok és kagylozok, jó kis meleg raktárból, szép estét és jó adást kívánok. Oh yeah. Köszi Kárcsi, kitartást.

kaptunk tovább 1995 az eredeti verzió. Ha jól emlékszem. Akkor jelent meg ugyanis a Fateless Insomnia. Ez meg itt egy 2025-ös verzió.

eredeti verzió 1991. Jött a United Six. Na meg ez a Fincsi hajó, a tenger alatt járó, a Dust Boat. Az itt van belőle, egy nagyon-nagyon új verzió lehet azt mondani. Még nincs egyezve, vagy igen, egy V2D72.

Hard. Imádok egyébként CD-ről játszani, jelen. De ha már egyszer a kezemben van, meg megcsináltam, meg izé, akkor miért nem? Na jó, van, megyünk tovább, a következő előadó Thomas Gold lesz. És ő igazából feldolgozta a New Order, Blue Monday 1983 zenét, hogy mikor? Hát ez jó kérdés, próbáltam rátalálni, hogy most én ezt honnan szedtem elő, meg miért, meg mi van. Nem jött össze, az a lényeg, hogy jön egy Thomas Gold, New Order. És a szomorú hétfő, egy igazi Blue Monday, itt a Szuperen.

senki nem veti, nem vetheti a szememre, hogy nem gondolok a csajokra. Jön az 1995-ös. Hát most már nem tudom azt mondani, hogy mai napig szép tipló, de lehet. Ó, ez tudja, hogy be fog jönni Kolozsi Iminek. 1995, akkor hozta Ricky Martin a Maria című nótát. Ez meg itt egy 2025-ös Kázi remix.

Mialovics Józsi egy szóval írja le, vagyis hárommal igazából, de az elét nem tudom felolvasni, de azt írja, hogy jó muzsikák. Kolozsi még megvan repődve, micsoda? Ám csoda, Maria. Hoppá! Lehet megvan.

Ja, hát természetes, hogy ez Encsikének szól, hát ez nem, nem is kérdés. Csak gondoltam, hogy ilyen párosan szép az élet. Azt tudjuk ki, minek is. Elnézést, Encsike, kimaradtál ebből, de így utólag majd jön neked azért a következő utáni zene. Nem vagy elfelejtve, csak mindig olyan kapkodós vagy, tudod. De ha már beledobáltam, akkor nézzük a következőt. A következő zene eredetije szintén 1996. Nem 95-96, ez meg itt egy 2003-as Blank & Jones remix. Úgy bizony, a 90-es R&B, és ahogy mondtam, kettő lesz itt a másik. A Reality-nek. 2003-ban adtak egy olyan címet, hogy Re-Reality.

aztán lassan rápörgünk a következő zenére. Az eredeti verzió 1991, az előadó az Afro Sound. Rengetegen feldolgozták egyébként Afro Sound mellett Jorge Juan Mella, az énekes. A zene címe pedig az Mar de Emociones. Ezt szóljon akkor egy csikének, ha már annyira ilyen izé. Érted? El Mar de Emociones. Ilyen jó kis fincsi feldolgozás. A DJ Unholy, az előadó, vagy éppen a feldolgozó. Mint egy jó hentes, nagyon odavágja neki.

tisztelt hölgyek, urak! Még úgy nagyjából 23 percet leszek itt veletek, és tolom az ilyen kis lassú zenéket, aztán érkezik hozzátok Zsolti és az ő fincsi adása. Power and Euro FM, még egyszer, Power and Electronics Remix. Hozza a fincsi zenéket a Zsolti, úgyhogy senki sehova. És ha már belebeszéltem ebbe a gyönyörű zenébe, na még egyszer gyönyörű zenébe, akkor azt is elmondom, hogy itt a következő zene. Ez már jobban fog feküdni Kolozs Éminek, meg nekem is, meg remélem mindenkinek. Jön Charlotte Devitte, vagy White, de nem mondjuk azt, hogy White, hanem Charlotte Devitte. Featuring a Comedy és a 2025-ös The Heads That Know. A fejeket, amit ismerek, tudod. És azért választottam ezt a mixet, vagy ezt a zenét, mert szerintem isteni benne a rap. Ilyen techno rap. Mit ki nem találok? Semmit. Jön. Charlotte Devitte.

wrestler. Fridjo megjött az ilyen, csak nem a simi. Hello Fridjo. Azért nagyon úgy cseng a BPM. Hát ilyen BPM-eknél akár lehetne a live-ben is, megmondom őszintén, de most nem, most én. Ilyen begyárosan, ahogy a simi szokta, hogy van-e, azért ez begyáros. Figyeld, a következőt az még jobban az lesz. All that past, just let that go. Turn off the lights, don't end that show. Look wrong, dance floor, show gets live-o. I see pyros, I see smoke. Graveyard shift, that's set in stone. Stepping stones, I'm stepping slow. Come to the venue, bless then go. My DJs come to let them know. This one's out to the heads that know. Never been seen

2025 Charlotte David featuring Comedy és a The Heads. But now hatogunk tovább, és a egyszer Charlotte David, akkor megint egy 2025-ös featuring Lisa Gerrard. Szóval Charlotte David featuring Lisa Gerrard, és az After the Fall. Miután lezuhantál, lehetne azt mondani erre.

kattanunk is rá a következő zenére. Az eredeti verzió 1994 United 6, azaz Alex Christensen. És akkor hozott egy Finchy Hard Trance, vagy éppen Happy Hardcore-nak nevezett vagy csúfolt zenét. Szerintem nem az volt, hanem valami teljesen más, egy meghatározó zene. A címe a Love Religion. Tudjátok, Daisy D abba kiabálta, hogy zozonga, zozonga, zonga, zé. Oh, oh, yeah. Na ezért most egy 2020-as változatban United 6 és DJ TH.

2020. november 20-a jött az Agreement, azaz Francesco Pierfelcini, na még egyszer, Pierfelici, a bolognai úriember. Semmi spagetti, meg ilyesmit nem hozott. Nem hozott semmit sem. Na, az volt a címe a zenének. Nothingness. Ezzel a fincsi technóval szeretném zárni ezt a furcsa adást, figyelj!

Azt mondja, Mihalovics Józsi azt írja, hogy egész nap nyomhatnád, mint tegnap Zsolti. Hát, nem mondom, hogy lesz ilyen, de lesz ilyen lehet. Mazsi azt írja, köszönöm szépen Simon a jó zenéket, további szép estét neked. Nagyon szépen köszönöm. Még ilyen exercise book. Exercise book. Encsike is azt mondja, ez a jó, drága DJ Simon, köszcsike, pócsika, Encsike, jó pihenést! Hát köszönöm szépen, Lisa István is megköszöni, nekünk nagyon szuper volt, azt mondja, nem furi, nagyon köszi! Én is nagyon köszi, hogy velem tartottatok itt ebben az egy órában, a likas óra tömésében. És ami biztos, vagyis szeretnék holnap doki után jönni, meg is nézzük, hogy áll a helyzet holnap. Azt mondja, hogy doktor Tom után szabad a helyzi, na már be is véstem magam. Úgyhogy holnap doki után hozok fincsi zenéket 8-tól egészen 10 óráig. Itt a szuperem. A zene természetesen végigpörög. Én ezzel a dallal megköszönöm mindenkinek a csodálatos türelmet és a figyelmet. Senki sehova érkezik hozzátok. Zsolti, kicsit megcsúszva. És elnézést tőle. Lehet mondani, hogy megszokta. Vagyis megszokták. Na csácsú, mi csá, sziasztok! Oh yeah!

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti. És hát gyerekek, az az igazság, hogy nagyon-nagyon porondon a Dream Dance. Simon barátunk is ugye hozta ezt a zenei stílust, imádtam, végighallgattam a műsort, ugyanis én szoktam ám leselkedni, és hát láttam, hogy Simon jön adásban, nagyon nagy volt, köszönöm. Gyerekek, egyébként az az igazság, hogy ugye én ígértem nektek a tegnapi adáson, hogy a mai estén nagyon-nagyon komoly és csemege Dream Dance-t hozok nektek. Hát sikerült összeállítani a műsort, elárulom nektek, hogy 3 óra hosszása a műsor, amit összeállítottam. Aztán, hogy mennyit fogok lejátszani belőle, még nem tudom, de 2 óra hosszát az tuti. Tehát minimum, és azt is tudom, de 2 óra hosszát az tuti, tehát minimum, és azt is mondom nektek, hogy élvezni fogjátok, mert lesznek olyan csemege

stílusban. Hát nagyon remélem, hogy kevesen hallottátok, mert ugye ez a zene már alapból is egy hatalmas muzsika, most én úgy fogom játszani, ahogy abban reménykedek, hogy még nem hallottátok. Hát először is engedjétek meg, hogy köszöntsem azokat, akik itt vannak velünk a Viberen. Gyula barátom azt írja, szia, jó adást kívánok, és hát, hogy buli van, igen, Gyula, buli van. Aztán Mazsi, szép estét, jó adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én meg neked kívánok nagyon-nagyon jó zenei élvezeteket, hiszen tudom, hogy te is azért nagyon-nagyon igényes vagy a zenére. És hát Isa István barátunk, ő is itt van, ő azt írja, hogy szép estét kívánunk neked, kedves Zsolti. Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család nagyon örül, hogy itt vagy már. Vártunk, kellenek nekünk a szuper muzsikák, és jó, hogy újra vagy nekünk. Hát István, igyekszem, ugye időben is, tehát, hogy minél több időt tudjak adásban tölteni, meg hát úgy is igyekszem, hogy a leges legjobb zenéket hozzam nektek. Aztán Encsike is itt van. Szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek! Encsike Fülel tovább, szép estét kívánok mindenkinek, jó zenehallgatás, neked pedig jó adás, puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon-nagyon jókat kívánok neked. Nos gyerekek, mindenkit biztatok, hogy gyertek hozzánk ide a Viberre, és hát ugye el is mondom, elárulom nektek a Viber számot, 3670-45-95-99-5, és hát írjatok nekünk, ugye? Meg hát most mondanám, hogy kérjetek zenét, de most azt mondom, hogy inkább ne kérjetek zenét, mert nagyon hatalmas a zenei hozatal, és lesz megint lesz olyan, hogy fél óra tiszta zene, amikor nem beszélek, senki nem beszél, se reklám, semmi, csak is a tiszta zene, és hát ugye, hogy visszatekerjem a zenét, az sem működik, mert nagyon-nagyon sok a muzsika, hát kellemes estét kívánok mindenkinek. Spring is my love, leaves of spring rustling.

És a gyerekek, van nekem egy kritikusom, ő pedig Kolozsi Imi, Imi barátom, és ő is itt van, és azt mondja, hogy már is lép a bőr egyből. Hát Imi, elmondom neked, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon jó kis muzsika volt, de ma fogsz olyat hallani, amitől még jobban lébabőrös leszel, mert én úgy válogattam ezeket a zenéket, hogy inkább arra törődtem, hogy legyenek benne olyan hangzások, amik a Dream Dance-re jellemzőek, és ugye kellemes hangok is legyenek. Úgyhogy hatalmas lesz a mai zenei hozatal. Aztán közben Győri Zoltán, aki szép estét kívánt nekem, jelzi, hogy ő is itt van János Halmáról, és hát jó munkát kívánt nekem. Hát kedves Zoli, én meg neked kívánok nagyon-nagyon jó hallgatózást.

És hát gyerekek, még azt nem mondtam el, hogy úgy van a zene is. Hogy is mondjam, tehát a zenei összeállítás úgy van, hogy először nem fogunk egyből pörgő zenét játszani, hanem ilyen lájtusabbat, aztán majd lesz olyan, hogy felpörgünk. Nagyon-nagyon, de természetesen a Dream Dance-el fogunk felpörögni, és majd utána megint visszamegyünk a lájtusba, de nagyon-nagyon igényesben. Nos, a következőkben mondok nektek egy olyan zenet, nevet mondom, hogy Air Fry, és ugye Tala, No Signs of Love. Nagyon-nagyon remélem, hogy ismerős lesz a muzsika.

Gyerekek, mondok én nektek egy másik nevet. System F és a Cry című dalt fogom hamarosan játszani, és hát figyeljetek, mert olyan verzió van, ahogy még nagyon remélem, hogy nem hallottátok, vagy pedig, hogyha hallottátok is, hát nagyon megszerettétek most, és megint egy igazi csömege muzsika jön itt a Super DJ Rádion. Mindig a legeslegjobb zenék szólnak.

gyerekek, a zenei hozatal őrületes, és ugye ma már mondtam, hogy a Super DJ Rádion mindig a legjobb zenék szólnak. Hát igen, ez mindig így van. Na, de engedjétek meg, hogy Mazsinak játszak egy zenét, amit kimondottan neki, az ő kedvéért hoztam, de nem azt a zenét, amire ő gondol, tehát Mazsi nem az, amire te gondolsz. Meglepi muzsika, úgyhogy figyelj, és még mindig a Dream Dance-nél vagyunk. Na, de nagyon kellemes lesz egyébként a muzsikánk, vagyis a muzsikád, mert ugye neked szól.

És egyébként gyerekek, hadd mondjam el nektek, hogy én ezt a műsort egyébként végighallgattam. Tehát így, ahogy most hallani fogjátok még ugye következőkben is, ami jön, tegnap én ezt a 3 óra hosszát szépen lejátszottam, végighallgattam, és nagyon élveztem. És tudjátok, hogy mi volt nekem ebben a különleges, hogy senki nem beszélt bele a zenékben, na hát figyeljünk, már is itt van az Infinity, és hát hogy ki fog nekünk zenélni, Stone, na de egy nagyon gyenge mixben fogjuk hallgatni ezt a zenét.

Hát gyerekek, én nem is tudom, hogy mit mondjak a zongoráról és ugye a szintetizátorról. Egy nagyon-nagyon kellemes hangszer, amiből olyan hangokat ki lehet hozni, hogy hát egyszerűen csodálatos.

Nos, gyerekek, hamarosan el fogom indítani azt a fél óra zenét, ami csak zene, de az is lehet, hogy több lesz, mint fél óra, mert én úgy érzem, hogy nem két óra hosszás lesz a műsor, hanem három óra hosszás, ha csak valamelyik kollega nem jelzi, hogy szeretne jönni adásba 22 óra után, ugye? Hát Kolozsi Iminek hoztam egy zenét, amit ő már egyszer kért valamelyik kollégától, és hát ugye, ha már említem, ugye, akkor hadd mondjam el nektek azt, hogy legyetek tisztában azzal, hogyha DJ a kollega, és ugye tőle kértek zenét, akkor neki korlátozott a műsora. Ő nem biztos, hogy le tudja játszani a kért zenét, és hát ezt el kell fogadni, ugye. Ők jönnek egy műsorral, és valószínű, hogy nem fogják lejátszani a kért zenét. Én teljesen más vagyok, mert én innét is játszom, onnét is játszom, tehát komplikált vagyok, és így tudok teljesíteni kéréseket is. Persze most azt mondtam, hogy ne kérjetek zenét, mert nagyon jó műsort hoztam, Dream Dance a zenei stílus. Nos, hát hamarosan jön a tiszta zene, de előtte Imi barátunknak, aki kritikus, mármint zenében nagyon jó a füle, jó a zenei ízlése, persze nem csak ő egyedül van így, vagytok még nagyon sokan egyébként a Super DJ Rádió hallgatói. Mondhatnám, hogy nagyon-nagyon kifinomult hallással rendelkeznek, aminek én nagyon örülök. Úgyhogy Imi, figyelj, neked szól a következőben a muzsika.

közben Émi barátunk, a kritikus azt mondja, hogy ő tőlem mást szeretne hallani, és azt írta, hogy RMB Horizon, figyelj, mi nincsenek semmi akadálya, de utána meg fogjuk hallgatni Jellótól a The Race című dalt, ami hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csemege verzióban lesz hallható, és majd utána jön az a fél óra tiszta zene.

0: Hát gyerekek, én ezt a zenét Yellow-tól, a The Race című dalt, ezt csak érdekességként hoztam csemegeként, mert hát ez nagyon nagy muzsika volt annak idején a 80-as években és 90-es években. Tom Craft elővette és csinált belőle egy akkora rádió edit verziót, hogy egyszerűen öröm hallgatni. Ugye azt mondtam, hogy nem tekerek vissza zenét, de ezt igen, ezt vissza fogom rakni, és hát bocsánat, hogy belebeszéltem, és ne feledjük el, hogy hamarosan komolyabb, keményebb zenék is jönnek, fél óra tiszta zene, már egy óra eltelt egyébként a műsorból, gyerekek, hát hogy rohanhat így az idő? Nos, hát akkor jön Yellow és Tom Craft, hatalmas muzsikák jönnek még mindig.
1: The fast lane of the street I'm driving. Sometimes, somewhere,

És a gyerekek közben Fater azt kérdezi tőlem, hogy jól hallom, Yellow? Hát Fater, igen. Yellow és Tom Craft egy nagyon-nagyon nagyszerű 90-es évekbeli feldolgozásban. Nos, hát gyerekek, most el fogok tűnni, vagy nem tűnök el, csak a hangom, tehát nem fogok belebeszélni a következő fél óra zenébe, csak is nagyszerű muzsikák jönnek, és Fater, azt mondom neked, hogy továbbra is tarts velünk, mert hát olyan zenék jönnek, amiket te is szeretni fogsz. Na meg hát a legjobbak, a legnagyobbak a 90-es évekből, és természetesen még mindig porondon a Dream Dance

Na hát gyerekek, újra üdvözlök mindenkit. Hát gyerekek, eddig is nagyon-nagyon-nagyon nagy zenék mentek azoknak, mondjuk akik szeretik a Dream Dance zenei stílust, azoknak én azt mondom, hogy ez mennyei manna, tehát nagyon össze van válogatva a jobbnál jobb muzsikák. Na de, hát lesz még, ma még lesz még, fogok még csinálni egy ilyen összeállítást, ami mondjuk dumamentes, tehát nem beszélek bele, lesz még ilyen, és hát mondom mindenkinek, hogy nem 2 óra hosszás a műsor, hanem 3 óra hosszás, és ugye 23 óráig vagyok itt veletek. Nos, nem is tudom, hogy mivel folytassam, meglepi zenével, legyen nektek meglepi zene. Igen, lesz, figyeljetek gyerekek, ezt a zenét érdekességképpen hoztam, mint ahogy Yellow zenéjét is. Nagyon nagy volt. A következőkben elmondom mindenkinek, hogy ez eredetileg egy ilyen 9 perces muzsikanna, de én most úgy hozom nektek, hogy DJ Vigmix, és ezt a mixet is ugye annak idején készítették a 90-es években. De ha úgy érzitek, hogy meghallgatnátok ennek az eredeti verzióját, hát írjátok meg nekem, mert én szívesen meghallgatnám az eredeti verziót, csak úgy vagyok vele, hogy hosszú, nagyon hosszú. Így én most egy ízelítőt mutatok nektek ebből a zenéből, és csömege verzióban. Közben Csörgő Zsolt, Zsóca ír nekem, és hát... Minden jót kíván, én is minden jót kívánok neked, na meg jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval. Na gyerekek, nem is beszélek, mert sok beszédnek az alja egy nagy semmi, úgyhogy inkább indítom nektek a meglepi muzsikát.

gyerekek, közben Mazsi azt írja, hogy micsoda nyögős zene, ez nem nyögés, Mazsi, ez valami más. De hát még hogyha hallanád mondjuk az eredetit, abba aztán van minden.

gyerekek, ez itt jön az őrület. Ez zenében, technodiszkó is Pascal remixelve. Júj, vigyázzatok a fületekre, a dopártyáitokra.

0: Gyerekek, azt mondja a Kolozsi, imé barátom, hogy végig padlón szólók, az jó, hogyha padlón szólók, csak padlóra ne kerüljek. Na de Mazsi, hát Mazsi, nem tudom, hogy fáradt-e vagy sem, na de egy ilyen kemény zenei összeállítás után neked valami kellemeset szeretnék, és hát ígértem is, hogy hozok neked zenét. Na de Kelly Family-t, hogyha nem haragszol meg, akkor ma nem játszom Kelly Family-t, bár imádom őket, az az igazság. Mást fogok neked. Nagyon más meglepi zenét, és ígérem, hogy szeretni fogod, vagy legalábbis így gondolom, biztos vagyok benne, hogy be fog neked jönni ez a zene, és nem csak neked, hanem mindenki másnak. Egyébként, srácok, tudjátok, a csajoknak néha kell olyan zene is, ami egy kicsit ilyen romantikus hangulatú. Tehát már is játszom a zenét Mazsinak.
1: And you love it, yeah, yeah.

Nos gyerekek, hát folytatódik a műsor egészen 23 óráig. Figyeljetek, hogy mit fogok nektek játszani. DJ Melody, és hogy mit? Hát Dutch Force Remix-et, ami egy edit verzió.

És a gyerekek közben Toldi Miklós is velünk tart, aki azt írja, hogy szép estét, kedves DJ, remek a műsorod, hajrá, üdv a szupereknek, hello, kagylózom, üdv Toldi Miklós, hát kedves Miklós, üdvözöllek és nagyon szép estét kívánok neked, na meg jó hallgatózás egyébként, még mindig a Dream Dance kapja a főszerepet, egészen 23 óráig.

Gyerekek, 1-2-15, Fater azt írja, hogy míg élek, zenélek, Fater, ezzel én is így vagyok. Hát na, és nagyon remélem, hogy ez nagyon sokáig így lesz, még hogy sokáig tudunk zenélni. Kolozsi Imre barátom pedig azt mondja, don't you want me, betyár nagy zene? Hát igen, Imi, és az az igazság, hogy még mindig betyár nagy zenék jönnek.

Hát gyerekek, egyébként ezek azok a zenék, amiket bármikor nagyon szívesen hallgatunk, és én ezzel tisztában vagyok, mert én is szívesen hallgatom ezeket a zenéket, és remélem, hogy ti is. Nos, a következőben az együttes az Avalon, és a zenéjük címe Bells of Avalon, de nem akármilyen verzióban.

0: Gyerekekkel egy kicsit beszélnem, mert hát olyan dicséreteket kapok, amire büszkének kell lennem, és hát igen, büszke vagyok rá, figyeljetek. Fater barátom azt írja nekem, hogy kiváló muzsikus vagyok, és ugye direkt nem írta, hogy DJ jelzőt ugye nem tette a dicséret elé. Hát gyerekek, én tényleg nem DJ-zem, én egyszerűen csak rádiózom, de azért a zenékre nagyon odafigyelek, hogy hogy a zene minősége valami gyönyörű legyen, tehát én csak azt szeretném, hogy ti is úgy élvezétek a zenét, ahogy én, tehát nagyon minőségi zene legyen, és a változat az nagyon fontos, mert ugye játszom én is olyan zenéket, amiket már rongyosra hallgattunk, na de én odafigyelek arra, hogy abban a változatban játszom, amiben nem hallgattuk rongyosra valamikor. Hát Fater, köszönöm szépen az elismerés, mert hát ugye ezzel, amit írtál, elismerted, hogy jó zenéket játszom. Másik, Toldi Miklós azt mondja, hogy falbontós muzsikák, és hát, hogy nagyon király, szenzációs emlékeket ébresztek, és köszöné, hát Miklós, én köszönöm, hogy velem tartasz. Aztán Émi, Kolozsi Émi azt mondja, hát hogy a Betyár nagy zenékhez még ugye az is hozzájön, hogy köszöni, hogy vagyok, hát Émi, amíg tudok, vagyok, és remélem, hogy még sok ilyen műsort össze tudok állítani neked és mindenkinek. Egyébként gyerekek, én köszönöm azt, hogy ti vagytok, és ugye velem tartotok. Hát legyen ez így sokáig, viszont ezt a zenét vissza kell, hogy tekerjem, mert egy hatalmas muzsika, és ennek is olyan minősége van, hogy ha már csak azért hallgatjuk meg, mert hogy szépen szól, már azért is érdemes meghallgatni. Na meg hát egy nagyon nagy muzsika ez.
1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a vinyl. We're gonna start here with a kick.

Hát gyerekek, közben Encsike is írt nekem, és hát üzent is, ahogy hallom, megjött a zeneértő Fülütold Miklós, Puszcsika neki is, és valóban ütős muzsikák Zsoltik, köszönjük. És Viszontold Miklós, sajna még nem volt alkalmam itt hallgatni téged, kedves Zsolti, talán azért, mert ritkán csatlakozom hétközben, de mivel Szabin gondoltam, benézek egy kis kagylózásra, és azt mondja, hogy hú, minden elismerésem, köszönöm a sok minőségi dallamot. Hát figyelj, Miklós, mindig érdemes benézni a Super DJ Rádióra, mert hát tudod, hogy a kollégák is csak így váratlanul is belépnek adásba, tehát vannak random adások, nem csak amik ki vannak írva, és hát ugye minden kollégát meg kell ismerni, mert mindenki nagyon jó zenéket hoz, a rádiósok is, és hát ugye a DJ-sek is.

0: Hát, hölgyek és urak, mondok egy-két nevet, amik még ma el fognak itt hangzani, vagyis meg fogjuk hallgatni őket. Először is lesz olyan, hogy Hypertrax, aztán lesz Aquagen, Delirium, hát gyerekek, még lesznek még jó zenék, viszont a következőkben egy nagyon-nagyon nagy zene, egy olyan zene jön, ami a 80-as években jelent meg, ez a Ready to Flow című dal, de a 90-es években olyat műveltek vele, hogy le a kalappal. Megmutatom nektek.
1: And you're ready

Furcsa gyerekek, meg mindig jön a dicséret, Old Miklós, azt írja, kiváló zenei ízlés, profi, meglepi este nekem, de szerintem a szupereknek is, le a kalappa Zsolti. Hát Miklós, nagyon örülök, hogy tetszik a műsor, és azt mondom neked, hogy minden kedden 20 órától, ha teheted, tarts velem, és fogod még hallani, hogy jönnek igazi csemege muzsikák.

Gyerekek, 22 óra 47 perc van, és én 23-ig vagyok adásban, közben Mesterházi Tibor azt írja nekem, hogy üdv, ha lehet kedves rokonomnak, Gasztonyba és Doginak, Amcsiba, Frityónak egy szuper számot kérni. Köszike! Hát Tibor, nem is tudom, mert egy zenét szeretnék még lejátszani, ami 10 perces, és ugye letelik a műsoridő. Hát azt mondom neked, hogy üdvözlöm a rokonaidat, sőt, mit több, az egész Super DJ Rádió üdvözli a rokonaidat, és legközelebb ígérem, hogyha rám írsz, lejátszom a képzenét. De hát már így, már a műsoridő vége felé már annyira nem szeretnék kívánságokat teljesíteni, de üdvözlöm őket, és nagyon-nagyon kellemes estét kívánok neki. Nekük, ugye? Hát gyerekek, az az igazság, hogy én már elköszönök tőletek, és hadd mondjam el nektek, hogy Kolozsi Imi barátom kért egy zenét, amit én le is adtam, aztán jelezte, hogy van ennek egy nagyon-nagyon hosszú változata, 10 perc, 51 másodperc, érdemes meghallgatni, érdemes, én most le fogom nektek játszani, ne hagyjátok ki, ha már ilyen sokáig ugye velem voltatok, akkor hallgassátok meg, én meghallgatom, az biztos. És ugye ne feledjük el azt sem, hogy vasárnap megint jövök hozzátok, vasárnap a 80-as évekkel, és hát vasárnap is ugye a 80-as évek is a csemege muzsikákról szól, és van kívánságműsor, tehát lehet majd kérni zenéket is a 80-as évekből. Hát gyerekek, nem mondok semmit, azt mondom, hogy holnap már legyen hűvösebb, de az a baj, hogy holnap még melegebb lesz, mint ma volt, és majd utána jön egy kis lehűlés. Ha minden igaz, vigyázzatok magatokra, akik dolgoznak, azok dolgozzanak keveset, hogy ne érjen őket baleset, ez egy ilyen közmondás. És hát holnap is nagyon figyeljetek oda magatokra, de másokra is, mert ha olyat láttok ugye a hőség miatt, hogy akárkinek baja lehet, hát segítsetek, főleg az idősek és a gyerekek, mert a gyerekek még nem tudják, hogy hát nem kéne kint lenni a napon és egyéb dolgok. Figyeljünk oda egymásokra, egymásra gyerekek, na hát akkor indítom a muzsikát, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok, jó ét! 2-3, I'm a fool, I wanna be. 2-3-4, you can give me more. 5-6-7, I don't wanna leave for heaven. 9-10-11, going back to 7. 7-8-9, counting does no sign.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Back to the old school.

0: Back to the old school.
1: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.